0: De örömme csak hamar rémületté változik.
1: Jó.
0: Amint lenézett. Azt e percben alig ha tudom csak azt tudom hogy ki voltam mikor felébredtem de azóta de azóta de azóta de azóta de azóta
2: nem is jó irányba utazol.

0: azt mondja. Bizserg.
1: Fejem.
0: Nem fúz többet hideget és meleget is.
1: Fehér arca.
0: Amire vágytál. Befeszek,
1: betakarlak.
0: Most
1: beléd fúródok.
0: Ennyi.
2: Megkérdezte.
1: Akarok-e?
3: Hol vagy?
1: Igen.
2: De egy
1: virágom.
2: És először átfogott a karommal.
1: Fehér arcát.
0: Igen.
1: És lehúztam magam.
2: Igen. Igen.
3: Gyere!
2: Akarok. Igen.
3: Kiül az ágy.
2: Oh,

0: Jaj, hová visztek, szamuráj madarak? Szamuráj madarak, szamuráj madarak.
1: Mágia tűz fölébe, mágia tűz fölébe.

0: De azóta
1: nem hiszem, hogy hajó volna. Inkább emeletes ház. Előtte fák.

0: Az angyal a nyugati ablakban ül.
1: Szabad.
0: Én a tükörben. A sátán a szemközti falon.

Most éppen álmodik. És tudod-e vajon, hogy miről? Az senki sem tudhatja. Ugyan. Hát rólad. És ha már nem álmodna rólad, mit gondolsz, vajon hol lennél? Sehol se lennél, hiszen te csak álomkép vagy. Hip, hop, hip, hop, hip, hop, álomkép vagy. Nem is jó irányba.

0: ugyanaz a bogár fürdik hajamban.
1: Kérem a hegedűimet, halálom után tudok legjobban játszani.

0: Radio Novi Sad.
1: Pistolj.
2: Pistolj, pistolj.
3: Legújabb jelentés a koreai harctérről. Az észak-koreai csapatok elfoglaltak 3 falvat.
4: Soha senki nem dob atombombát az emberekre.
5: Reméljük.
4: Az atombomba miért dobták akkor Hiroshimára és Nagasakira?
6: Ugye, Tadeo-chan, ti sokat tanultok a harmadikban a madarakról meg a virágokról.
4: Sokat?
6: Már éjszaka van. Én félek.
4: Nem kell félned, Tadeo-chan. Én ismerem az utat az autóbuszállomásig.
6: A többiek már visszatértek a városba. Anyuka azért azt hiszi, hogy meghalt, de még mindig várja. Én is azt hiszem, hogy az én apukám egy napon visszatér hozzánk.
7: Lélegezzél. Így. Lélegezzél.
8: Az izraeli egységek több irányban is behatoltak az egyiptomi területre.
4: De fáradt vagyok, és fájnak a szemeim.
6: Olyan sokat szeretnék még neked írni, de fáradt vagyok, és fájnak a szemeim. Majd máskor, ha jobban érzem magam, többet írok neked.

0: Halló?
1: Nem tudom.
2: Nem tudom.
3: Puska, puska, puska, puska, puska, puska, puska.
2: Pisztoly. Akarom.
4: Leukémiás.
5: Rádió Lovisát.

0: egy oficánkol a hídon. Kérdezem, jó irányba haladok-e? Jó irányba haladok-e? S ő a fuvola hangján válaszol nekem. Ez a sátán hangja, megfagyott zene. Ez a híd, fekete ág, fekete rügy. Ez a szédülén.
1: Rádió Novi Szád.
0: Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs. Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs.
2: Életem szögdellő árnyék. Gyenge tűzön kivonom. Imhol az első kapu, fénymagja fekete kabátban. Nincs más sivatag, ami a kőnek halált hoz a közöny sivatagjánál. Izzadságát adja az újonnan érkezőnek. Ő lesz a kétéltő árnyék, a matéria prima, amibe a sikoly beleköltözik.
0: Tér időikra.

Megint ugyanaz a fájó gerinces lét, vízbe fullt fény, örömtelen kabátban. Indra gyöngy hálójában koruttyoló lét.

0: ismétlem, új világok létrejöttét idézi elő. Világok létrejöttét idézi elő. Világok létrejöttét.
1: Ez a repett fal álomkórtól terhes. Ki ez a darázs fölöttem? Ki ez a nő, aki meszel bennem? Ha mindez, ami körülvesz, fal, ha én darázs vagyok,

0: szem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs. Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs.
1: Rádió Novi Szád.
2: Kevesen éltek azon a hegyen. Kénnel füstöltek egész éjjel. Várták a vízöntő korhajnalát. Valami súlyos járvány tombolt a féltve őrzött kertben. Véres szárnyakkal, égési sebekkel húztak el a hómezőt.